nasi zorai murugari asi tinoti kuvapenyu vose vakasara chemai mune tariro nokuti kufamura wamwari vatendi pakutenda tinokunyaradzai nemashoko aya nez